Hát, ra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem, hogy... És nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én álltam, de láttam őket, ott nekem, hogy állni is, hátra is. Nem integetett nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna, és 100 fehér, én nem kellek volna, és az És nem kellett volna én sem.